Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Folytatjuk múlt héten elkezdett inspiráló beszélgetésünket. Vendégem Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael Kórház vezető dietetikusa, akit korábban a Vasvár Népfőiskola is előadói között tudhatott már egy programján. Diétafogadalmak, fogyókúrák, valamint az olajos magvak témakörében készítettem az interjút, de a szakemberrel ezen kívül nagyon sok további hasznos témára is kitérünk, és szó lesz az ételintoleranciáról is. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes magazint összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: nagyon inspiráló beszélgetést ígérhetek önöknek mai és következő heti magazinunkban. Vendégem Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael kórház vezető dietetikusa, akit korábban a Vasvár Népfőiskola is előadói között tudhatott már egy programján. Magfogyókúrák, valamint az olajos magvak témakörében készítettem az interjút, de a szakemberrel ezen kívül nagyon sok további hasznos témára is kitérünk, és szó lesz az ételintoleranciáról is. Pedig tényleg nagyon fontos lenne, és a szervezetünk igyekszik nekünk apró jeleket adni, és a fontos lenne a figyelem rá, akár az étkezés terén is, de amikor már nem elég az apró figyelem, akkor jön a szervezet részéről egyfajta ordítás, most tudom, túlzásként fogalmazok, de az étel intoleranciák azok már nem csak ilyen apró figyelmeztetgetések, ezek már komoly problémák, ugye?
1: Igen, hát ugye nagyon sokat hallani az ételintoleranciákról mostanában. Először is el kell különíteni őket az allergiától. Tehát az ételallergiák esetén arról beszélünk, hogy a valamilyen immunrendszeri működésben, az immunrendszer működésében valamilyen hiba van. Az intoleranciák esetében ez nincs így. És ez most nagyon megdöbbentő lesz talán sokak számára, de hogy tulajdonképpen bármilyen élelmiszer válthat ki allergiát vagy intoleranciát, ebből körülbelül egy 200-300-at tudunk különböző tesztekkel mérni, rettenetesen sok módszer van arra, hogy hogyan lehet ezeket vizsgálni. Amit látunk az az, hogy ezeknek az aránya a társadalomban egyre inkább nő. Tehát az allergiák aránya az nagyjából felnőtteknél 1-2%, a gyermekeknél magasabb, 6-8%, hála Istennek néhány allergiát el lehet a gyermekeknél idővel nőni, és ezért van a különbség. Az intoleranciák számára vonatkozólag meg még csak becslést is nagyon nehéz mondani, az biztos, hogy ilyen 20% vagy még magasabb értéknél tartunk. Mi ennek az oka, hogy ennyire sok táplálékintolerancia rétezik? Ennek egyszerűen az egyik oka az az, hogy sokkal több élelmiszert vagy különböző, nem élelmiszert, de hogy az élelmiszerrel együtt egyéb anyagot is elfogyasztunk, és mivel jóval több ezeknek a száma, ezért logikusan az allergia is, vagy a intolerancia is megjelenhet. Mondhatom azt, hogy az én nagypapám például valószínűleg élete folyamán elképzelhető, hogy soha nem találkozott a szójával, vagy a tartrazinnal, még a mai kor embere ezt gyakorlatilag nem tudja kikerülni. Az előbbi ugye egy gyakran használt pótfehérjebeviteli mód az élelmiszereknél, az utóbbi meg egy színezék. Ugye az is gond, hogy nagyon sokszor ezek kombinálódnak egymással, tehát hogy az adalékanyagok száma egyértelműen nő az élelmiszerekben, úgyhogy ezek együtt jelentkezhetnek. Most a leggyakoribb intoleranciák között tartjuk számon a tejcukor érzékenységet, amiről egyébként azt kell, hogy mondjuk, hogy ősrégi. Ha valaki ismeri a legrégebbi embermúmiát, ugye a jégmúmiát, Ötzit, 5000 éves, és róla is tudjuk, hogy tejcukor érzékenységben szenvedett. És vannak teljesen újak is a palettán, ilyen például a fruktóz intolerancia, amely a gyümölcscukorral szemben jelentkező érzékenység, vagy ilyen például a hisztamin intolerancia, ilyen például a nem cöliákiás glutén érzékenység, tehát amikor valakinek nem lisztérzékenysége van, hanem egy más módon alakul ki a glutén érzékenysége. Néhányan azt mondják, hogy akár 40% is lehet egyébként az aránya a lakosságban, de ez nagyon nehéz megítélni. A jó hír az az, hogy ezeknek az intoleranciáknak egy része, ez visszafordítható. Tehát amíg az allergiák, különösen a mogyoró allergia egy egész életre szól, és nagyon súlyos tüneteket is tud okozni, hasonlóan a tengergyümölcsei, tehát a hal, ez a két típus van, ami nagyon súlyos tüneteket okoz, nagyon gyorsan, akár életveszélyeset is, addig az intoleranciákról inkább az mondható el, hogy jóval később jelentkeznek a tünetek, bár azok nagyon sokfélék lehetnek, tehát ne képzeljük el úgy, hogyha egyszer élelmiszer intoleranciáról beszélünk, akkor valamilyen emésztőrendszeri tünetünk van, hasmenés vagy puffadás feltétlenül, mert lehetséges, hogy ez egy kiütés, lehetséges, hogy ez egy magatartászavar, egy fejfájás, tehát hogy akár légúti tünetek, tehát hogy a maga tünet az soha nem tudja megmutatni azt, hogy ez egy ételintolerancia, hanem azt ki kell vizsgálni.
0: És ezek a kivizsgálások hol történnek meg?
1: Hát ugye ezek orvosi kompetenciák, allergiológián, történnek, léteznek különböző tesztek, ezeknek az értékelésük azonban azt kell, hogy mondjam, a tünetek nélkül nem lehetséges. Tehát az, hogy valaki elmegy laborba, megcsináltat egy tesztet, attól nem fogja tudni, hogy van-e neki ételintoleranciája, mert ezeket minden esetben a tünetekkel együtt kell egy szakembernek értelmeznie. Divatosak nagyon, de nem biztos, hogy olyan sok mindent lehet velük.

0: ولی چنگی شم لد دنم که تو وفیلت
1: Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael kórház vezető dietetikusa a mikrofonnál, aki Vasváron a Vasvárné főiskola meghívására is tartott már előadást korábban. Szó lesz az ételintoleranciáról is. És ha már vannak, vagy megállapították, együtt kell, együtt lehet élni, ugye óvatosabb vagy jobban odafigyelős életmóddal?
2: Természetesen, természetesen. Most ebben viszont már a dietetikus fog tudni segíteni. Tehát egyrészt az, hogy ezek a kiderített intoleranciáját okozó anyagok miben találhatók meg, mert ezek abszolút nem logikusak, tehát például a Párizsiban is lehet tej, lehet gluténszármazék, bizonyos ételekben, amikben nem is gondolnánk, lehet tojás. Tehát, hogy egyrészt, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket az ételeket, másrészt, hogy milyen mértékben kell megtenni, mert mint mondtam, ezek visszafordíthatóak. Tehát például egy hisztamin intolerancia esetén, vagy akár egy fruktóz intoleranciánál is elkezdődik egy nagyon szigorú diéta, ezeket az anyagokat elhagyják, és onnét kezdve megkezdik visszaépíteni, és megnézni azt, hogy hol van az illetőnek, és itt jön vissza az egyéni történet, ezt nem lehet előre megmondani, hogy kinek hol van az a határ, amint az adott étel még el tud tünetek nélkül gyakorlatilag viselni. Tehát egyrészt ebben tud segíteni a dietetikus, hogy mik azok az ételek, amelyekben ez előfordul, másrészt tud abban segíteni, hogy milyen ütemben történjen meg ezeknek az ételeknek a később a visszapótlása. Hát és nagyon sokszor ugye arról azzal is szembesülnek azok, főleg akik főznek, hogy mondjuk a tojás, mint tapasztó anyag az ételekben bekerül, de hogy el kell hagyni az étrendből, akkor hogyan készíts egy olyan ételt, egy gombócot mondjuk, aminek egyben kell maradnia, tehát ilyen technikai ételkészítési tanácsadásban is tud segíteni a dietetikus.

0: make you mine.
1: Folytatjuk múlt héten elkezdett inspiráló beszélgetésünket Végvári Viktóriával, a Zala vármegyei Szent Rafael kórház vezető dietetikusával, akit korábban a Vasvárnév főiskolai

valamilyen hiba van. Az intoleranciák esetében ez nincs így. És ez most nagyon megdöbbentő lesz talán sokak számára, de hogy tulajdonképpen bármilyen élelmiszer válthat ki allergiát vagy intoleranciát, ebből körülbelül egy 200-300-at tudunk különböző tesztekkel mérni, rettenetesen sok módszer van arra, hogy hogyan lehet ezeket vizsgálni. Amit látunk az az, hogy ezeknek az aránya a társadalomban egyre inkább nő. Tehát az allergiák aránya az nagyjából felnőtteknél 1-2%, a gyermekeknél magasabb, 6-8%, hála Istennek néhány allergiát el lehet a gyermekeknél idővel nőni, és ezért van a különbség. Az intoleranciák számára vonatkozólag meg még csak becslést is nagyon nehéz mondani, az biztos, hogy ilyen 20% vagy még magasabb értéknél tartunk. Mi ennek az oka, hogy ennyire sok táplálékintolerancia rétezik? Ennek egyszerűen az egyik oka az az, hogy sokkal több élelmiszert vagy különböző nem élelmiszert, de hogy az élelmiszerrel együtt egyéb anyagot is elfogyasztunk, és mivel jóval több ezeknek a száma, ezért logikusan az allergia is, vagy a intolerancia is megjelenhet. Mondhatom azt, hogy az én nagypapám például valószínűleg élete folyamán elképzelhető, hogy soha nem találkozott a szójával, vagy a tartrazinnal, még a mai kor embere ezt gyakorlatilag nem tudja kikerülni. Az előbbi ugye egy gyakran használt pótfehérje beviteli mód az élelmiszereknél, az utóbbi meg egy színezék. Ugye az is gond, hogy nagyon sokszor ezek kombinálódnak egymással, tehát hogy az adalékanyagok száma egyértelműen nő az élelmiszerekben, úgyhogy ezek együtt

0: Vendégem Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael kórház vezető dietetikusa.
1: Most a leggyakoribb intoleranciák között tartjuk számon a tejcukor érzékenységet, amiről egyébként azt kell, hogy mondjuk, hogy ősrégi. Ha valaki ismeri a legrégebbi embermúmiát, ugye a jégmúmiát, Ötzit, 5000 éves, és róla is

0: tudjuk, hogy tejcukorérzékenységben szenvedett, és vannak teljesen újak is a palettán, ilyen például a fruktóz intolerancia, amely a gyümölcscukorral szemben jelentkező érzékenység, vagy ilyen például a hisztamin intolerancia, ilyen például a nem cöliákiás glutén érzékenység, tehát amikor valakinek nem lisztérzékenysége van, hanem egy más módon alakul ki a glutén érzékenysége. Néhányan azt mondják, hogy akár 40% is lehet egyébként az aránya a lakosságban, de ez nagyon nehéz megítélni. A jó hír az az, hogy ezeknek az intoleranciáknak egy része, ez visszafordítható. Tehát amíg az allergiák, különösen a mogyoróallergia egy egész életre szól, és nagyon súlyos tüneteket is tud okozni, hasonlóan a tengergyümölcsei, tehát a hal, ez a két típus van, ami nagyon súlyos tüneteket okoz, nagyon gyorsan akár életveszélyeset is, addig az intoleranciákról inkább az mondható el, hogy jóval később jelentkeznek a tünetek, bár azok nagyon sokfélék lehetnek, tehát ne képzeljük el úgy, hogyha egyszer élelmiszer intoleranciáról beszélünk, akkor valamilyen emésztőrendszeri tünetünk van, hasmenés vagy puffadás feltétlenül, mert lehetséges, hogy ez egy kiütés, lehetséges, hogy ez egy magatartászavar, egy fejfájás, tehát hogy akár légúti tünetek, tehát hogy a maga tünet az soha nem tudja megmutatni azt, hogy ez egy ételintolerancia, hanem azt ki kell vizsgálni.
1: És ezek a kivizsgálások hol történnek meg?
0: Hát ugye ezek orvosi kompetenciák, allergiológián történnek, léteznek különböző tesztek, ezeknek az értékelésük azonban azt kell, hogy mondjam, a tünetek nélkül nem lehetséges. Tehát az, hogy valaki elmegy laborba, megcsináltat egy tesztet, attól nem fogja tudni, hogy van-e neki ételintoleranciája, mert ezeket minden esetben a tünetekkel együtt kell egy szakembernek értelmeznie. Divatosak nagyon, de nem biztos, hogy olyan sok mindent lehet velük kezdeni.
2: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael Kórház vezető dietetikusa, aki Vasváron a Vasvárné Főiskola meghívására is tartott már előadást korábban, az ételintoleranciákról való tudnivalókat ismerteti. És ha már vannak, vagy megállapították, együtt kell, együtt lehet élni, ugye óvatosabb vagy jobban odafigyelős életmóddal?
0: Természetesen, természetesen. Most ebben viszont már a dietetikus fog tudni segíteni. Tehát egyrészt az, hogy ezek a kiderített intoleranciáját okozó anyagok miben találhatók meg, mert ezek abszolút nem logikusak, tehát például a Párizsiban is lehet tej, lehet gluténszármazék, bizonyos ételekben, amikben nem is gondolnánk, lehet tojás. Tehát, hogy egyrészt, hogy lehet elkerülni ezeket az ételeket, másrészt, hogy milyen mértékben kell megtenni, mert mint mondtam, ezek visszafordíthatóak, tehát például egy hisztamin intolerancia esetén, vagy akár egy fruktóz intoleranciánál is elkezdődik egy nagyon szigorú diéta, ezeket az anyagokat elhagyják, és onnét kezdve megkezdik visszaépíteni, és megnézni azt, hogy hol van az illetőnek, és itt jön vissza az egyéni történet, ezt nem lehet előre megmondani, hogy kinek hol van az a határ, amint az adott étel még el tud tünetek nélkül gyakorlatilag viselni. Tehát egyrészt ebben tud segíteni a dietetikus, hogy mik azok az ételek, amelyekben ez előfordul, másrészt tud abban segíteni, hogy milyen ütemben történjen meg ezeknek az ételeknek a később a visszapótlása. Hát és nagyon sokszor ugye arról azzal is szembesülnek azok, főleg akik főznek, hogy mondjuk a tojás, mint tapasztó anyag az ételekben bekerül, de hogy el kell hagyni az étrendből, akkor hogyan készítsen ő egy olyan ételt, egy gombócot mondjuk, aminek egyben kell maradnia, tehát ilyen technikai ételkészítési tanácsadásban is tud segíteni a dietetikus.

0: Végvári Viktória vezető dietetikust hallhatják a folytatásban is.
1: Azt azért még elmondanám, mert kevesebb szó esett róla, viszont szerintem nagyon fontos, hogy erre talán nem tértem ki annyira részletesen, hogy az élelmiszerekben nem csak természetes, hanem úgynevezett adalékanyagok is ma már nagyon nagy mértékben jelen vannak. Ezek engedélyezettek, vagy nem engedélyezettek, egyik országban engedélyezik, a másikban nem, tehát ez már önmagában azt jelzi, hogy ez nem egészen egyértelmű a megítélésük, de van egy-kettő, amiről egyértelműen tudjuk, hogy intoleranciát válthatnak ki. Ugye az említett tartrazin az egy festék, ami főleg gyümölcskészítményekben van jelen. Viszonylag sokan ismerik azt, hogy tartósítószerekre, tehát szorbinsavra, benzoin savra, szalicére lehet allergiásnak lenni. Az már nem annyira ismert, hogy például a vanília aromát elérő etilvanilin szintén válthat ki ilyen intoleranciát. A legismertebb pedig a glutamát, ami ugye a kínai étterem szindrómát okozza. A jó hír az, ugye itt kipirosodás, szívdobogás jelentkezik, a jó hír az, ha lehet ilyet mondani, hogy azért ezeket az ételekből, aki odafigyel, viszonylag könnyen az étrendjéből kívül tudja tartani, másrészt, hogy azért ezek nem okoznak annyira nagyon súlyos, inkább csak azt mondanám, hogy kellemetlen tüneteket.

0: Az étel intoleranciák, ezek fajtái, az ezekkel való együttélés a beszélgetésünk fókuszában. Végvári Viktória, az Alavár megyei Szent Rafael Kórház vezető dietetikusa vendég, aki a Vasvárné Főiskola meghívására is tartott már előadást korábban Délvasban.
1: De egyébként ezekre az adalékanyagok tartósítás és kívánatosabbá tétel miatt van szükség?
2: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy végeztek ez irányú kutatásokat, és bizony az emberi psziché olyan, hogy például szívesebben veszi meg azt a felvágottat a pultból, amelyiknek szebb a színe, azt a fagylaltot, ami nem olyan sápadt színű, hanem élénkebb. Egyszerűen pszichésen ezek iránt valahogy jobban vonzódunk, és ezt fölismerte. Hát az élelmiszeriparban is dolgoznak pszichológusok, és pontosan ismerik ezeket a metódusokat. Ugye a tartósítószerekre azért van szükség, mert hogy ma már azért viszonylag kevesebben termelnek élelmiszert, és azokat, míg eljutatjuk a fogyasztóhoz, azért eltelik egy idő, és az valóban nem lenne jó, hogyha azok megromlanának, tehát ez az oka annak, hogy jelen lehetnek, de én mindig azt mondom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy léteznek természetes megoldások. Tehát ez nagyon érdekes, hogy valójában mind a színezésre, ugye például ha erre a sárga színre térünk ki, akkor a kurkuma lehetne egy természetes megoldás, mint pedig a tartósításra, ugye ismert, és most nagy divatja van a fermentálásnak, ami adalékanyagok nélkül tartósítja gyakorlatilag az élelmiszereket. De az élelmiszeripar ezekkel nem így bánik. Általában. Itt viszont akkor hadd mondjam el, hogy kivételnek, ne csak szidjuk őket, hogy kivételnek tudnám mondani a fogyasztott élelmiszereket, amelyek viszont nem hogy rosszabbak, mint amit mondjuk otthon el tudunk tenni, hanem nagyon sokszor jobbak, mert korszerű technológiával tudják őket úgy lefagyasztani, hogy jobb lesz az állaguk, sokáig eltarthatóak, és ugye ezek az élelmiszerek, amikhez nem kell adalékanyag, és még az is be van vizsgálva, hogy esetleg szennyeződések, vegyszermaradványok nincsenek bennük.
1: Megint fontosakat hallottunk.
3: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
0: Végvári Viktória vezető dietetikust hallják a folytatásban is.
1: A kimondott és kimondatlan szavak mögül sejlik az a biztatás, amit már korábbi beszélgetéseinkben is megtettünk, hogy a legjobb, hogyha mi termeljük, vagy a helyi termelőnél vesszük, lehetőleg mi állítsuk elő otthon, vagy a jégszekrényekbe, az élelmiszer áruházakba azokat nyugodtan a hűtőpultokat nyitogathatjuk, mert akkor ott viszont teljes értékű fagyasztott tápanyagokat találunk, zöldségeket, egyebeket.
2: Ez így van. Még igen? Nem beszéltem, ez egy nagyon fontos és felkapott téma, hát hogyha érdekli még a hallgatókat, hogy úgy tűnik, hogy tehát hogy elmondtam az egyik oldalát, tehát az élelmiszer intoleranciák, allergiák magasabb számában egyik ok, hogy több élelmiszert, más környezeti tényezők hatnak ránk, de mostani kutatásokból úgy tűnik, hogy az egyik felelős az a bél, és annak az állapota lehet azért, hogy kialakulnak ezek az intoleranciák. Részben egyébként okozhatnak ilyet vírusok, amikor részben okozhatja ilyet a mai világban nagyon jellemző stressz, vagy más környezeti ártalmak, amelyek mikrobiom sérülést okoznak, és innétől kezdve sokkal inkább mondjuk áteresztővé válik egy bél, és jelentkeznek különböző allergiás vagy intoleranciás tünetek. Ezt még ugye teljességkedvéért gondoltam, hogy kiegészítem.
1: De hát tényleg nincs új a nap alatt, hiszen az ókorból Hippokratész, azt hiszem, hogy ő is már utalt rá, hogy minden a bélben.
2: Bélben, így ugye? Van, igen.
1: Csak egyszerűen oda kéne figyelni a régi tudásra is, ahogy szintén már elhangzott a beszélgetésben.

0: Az olajos magvakról lesz szó a következőkben, mit, miért érdemes közülük fogyasztanunk. Végvári Viktória, a Zalavár megyei Szent Rafael kórház vezető dietetikusa beszél erről, aki Vasváron a Vasvár Népfőiskola meghívására is tartott már előadásokat korábban a táplálkozás témájában. Az előbb már megszólítottuk a diót, a chia mag által a mi kis diónkat, hogy ez mennyire egészséges, hasznos. Abban egyeztünk meg az interjú egyeztetésnél, hogy a beszélgetésünk végén egy kicsit beszéljünk az olajos magvakról is, részletesebben dióról, tökmagról, szezámmagról, manduláról, mire jók ezek, hogy építsük be az étrendünkbe.
1: Igen. Egy nagyon jó élelmiszercsoportról van szó, aminek a pozitív hatásait egyszerűen a magyar lakosság nem használja ki sajnálatos módon. Kis mennyiségben kell őket fogyasztanunk. Ennek az az oka, hogy hihetetlen koncentrált a tápanyag forrású, és már akkor is hozzájárulnak az egészségünk védelméhez. Ide beleértjük a diót, a mandulát, a mogyorónak különböző fajtáit, egyébként az olajos magok közé, de összetételük és hatásuk miatt azért a napraforgó, a tőkalen és a szezám mag, vagy az éppen említett chia mag is ide tartozhat. Az a közös bennük, hogy általában nagyon-nagyon jó rostforrások, B-vitaminokat, magnéziumot, kalciumot tartalmaznak. Hihetetlen jó az rizssav összetételük, tehát mind a szív, mind a daganatos betegségek elleni védelemben innétől kezdve szerepet játszanak. Úgynevezett antioxidáns tartalmuk szintén ezeket gyakorlatilag segít megelőzni. Hát, hogy mit kéne másképp és mit rontunk el velük kapcsolatban? Talán az egyik az, hogy nagyon sokszor ezeket sózva fogyasztjuk, és ehelyett mi azt javasoljuk, sózva is nagy mennyiségben alkalmanként. Ehelyett a szakember azt javasolja, hogy rendszeresen, tehát akár mondjuk két naponta, ugye a mennyiség azt úgy szoktuk megjelölni, hogy zárt marok, és hogy színesebb módon. A színesebb módon alatt értjük azt, hogy több félét, és hogy más dolgokra. Tehát nálam például van az asztalon, egy kis tálkában mindig kint ezek közül valamelyik, általában mindig más és más, és ha salátát készítek, akkor arra teszem rá, ha desszertet, akkor arra, ha a szendvicskrémbe, nagyon jól lehet vele egyébként, a mediterrán térségből tanulunk ilyen szendvicskrém recepteket, azokban ezek nagyon jól működnek, ha sütök egy pogácsát, egy péksüteményt, akkor ismételten abba, tehát azt tudom mondani, hogy a felhasználásnak a területét talán lehetne bővíteni, akár egyébként a köretünkhöz is tudjuk. Ha pirítjuk őket, akkor egy sokkal jobb ízt érhetünk el, bár tény és való, hogy akkor a tápanyagtartalmunk egy kicsit csökken. Tehát a dió az egy nagyon jó összetételű, még egyszer mondom, csökkenti, a manduláról is bebizonyították, hogy csökkenti a rossz koleszterinnak a szintjét.

0: Folytatjuk az olajos magvak jótékony hatásainak listázását Végvári Viktória vezető dietetikussal.
1: Ami egy fontos információ, az a lemmaggal kapcsolatban jegyezni meg, mert ezt nem mindenki tudja, hogy a benne lévő anyagok csak akkor szabadulnak ki, hogyha azt megőrüljük, vagy behelyformában folyasszuk. Tehát, hogyha egészben használjuk, akkor abból nem lesz igazából hasznosulás. Ugye léteznek belőlük különböző krémek, tehát ismerhetjük a mandulakrémet, a pisztáciakrémet, vannak belőlük olajok, ezek hidegen sajtoltak a legtöbbségében, tehát nem főzésre alkalmasak, hanem inkább salátára, vagy köretekre locsolva.
0: Fontos dolgokat hallottunk megint, és most, ahogy az utóbbi mondatokról volt szó, visszaemlékszem arra, hogy nekem egy teljesen új tudás, holott logikus lett volna egy korábbi beszélgetésből, hogy olajakról beszélgettünk, hogy ne csak egy olajra, hanem próbáljunk egy kis szortimentet összeállítani otthonunkba, hogy több olajat is használjunk az egészségesebb olajokból, és úgy látszik, akkor most az ilyen olajos magokra is ez érvényes, hogy ott is váltogassuk és változatosan együk ezeket is.
1: Igen, valóban így van. Mindegyikük jó, félreértés ne essék. Mindegyikben van egy kicsi más, ami úgymond testvéréhez képest más forrást jelent, vagy más összetételt, de tulajdonképpen mi mindig ezt hangsúlyozzuk, hogy ne ragadjunk le mondjuk egyféle zsiradéknál, ne ragadjunk le egyféle olajos magnál, ne ragadjunk le annál, hogy mondjuk gyümölcsként mindig csak banánt teszünk, tehát hogy ne pipáljuk ki ezeket egy dologgal, és ez természetesen az elkészítésre is igaz, mint ahogy az olajos magoknál is elmondtam, hogy mennyiféleképpen lehet ezeket használni, hogy persze az első és legfontosabb, hogy amikor vásárolunk, akkor vegyünk többfélét, és utána, hogyha otthon van, akkor az használjuk minél többféle módon fel.
0: Nagyon szépen köszönöm Végvári Viktóriának ezt a nagyon értékes beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatóknak is nagyon fontos információkkal tudtunk szolgálni. Folytatjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet. Mindenkinek jó egészséget!

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Az olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Bejegyzésében arról írt, hogy egyetértettek az illegális migráció elleni fellépésről és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról is. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, hiszen hivatalosan két nap múlva szombaton választják meg. Azt pedig már korábban bejelentette, hogy kormányfőként Varsóba, majd Bécsbe utazna először. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt-szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Angolírásbelivel folytatódott az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort, több mint 29 ezeren. Pénteken német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: 99.8.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha én már nem mondom, ki lesz majd, hogy mondja?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb roadpool akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételt, konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá. Szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második fél évében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb roadpool akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az amerikai magyar alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az amerikai magyarok és civil köreik ernyő szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetésre jutalmazott.
0: Sporthírek.
1: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyt erejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Döröskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
2: A közösségi szintére lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillag tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozgást. Mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
1: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdiért Egyesület összefogása parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdiért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a részvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyterejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

99.8. 99.8. Körmend rádiója. Ráfongolva.

0: 98.8. Hangolva.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt fémpoló vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba együtt egy szelet vár. Nesze, maradok

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb Roadpool akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második fél évében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb Roadpool akció indult. Május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az amerikai magyar alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki. Az elismerést az amerikai magyarok és civil köreik ernyő szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
1: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés, a napos időszakokat a légmozgás veszély terejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: ami menj. Most döntök magamról, legalább végre felnövött.
1: 99.8 Rád hangolva.
2: Yeah. Yeah.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
4: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
3: Érezd velünk az igazi libabőrt.
5: Jegyek www.luxfunk.com.
3: Mozogjanak a testek.
6: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
7: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
8: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna most a beszámítás és csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Aki, akit akartok egy ideig.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. New Art Discount Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
7: És a Verét Tomi.
6: Megjelent a legújabb Zámbodzsim átdolgozásunk.
7: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Döröskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
2: A közösségi szintéren lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik, tehát hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve a tetoválás gyerekeknek való. Csillámtetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
1: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdiért Egyesület, összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdiért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a résztvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csak nem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyterejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
6: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
5: Érezd velünk az igazi libabőrt.
7: Jegyek www.lexfunk.com.
5: Mozogjanak a testek.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
3: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jótanuló jó sportoló pályázatát. Újabb Rotpol akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
5: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
4: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb Rotpol akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az amerikai magyarok és civil köreik ernyő szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
4: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyt erejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Szerintettem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, irány Göröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Göröskén!
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party, az igazi funk.

0: Május 9-e Symbol Budapest. Warm up Trouble Man. Scratch Show Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
1: Érezd velünk az igazi libabőrt.
2: Jegyek www.legfrank.com.
1: Mozogjanak a testek.
3: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
4: Reklámot hallottak.
5: És most
6: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses cevató eletpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, a rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag azbesztartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
7: A közösségi szintéren lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillább tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozgást. Mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
8: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület Összefogás a Parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a résztvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
8: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyterejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél, délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
2: Szivárog, ne kockáztasson!

0: tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
1: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
2: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
1: Érezd velünk az igazi libabőrt.
3: Jegyek www.luxfunk.com.
1: Mozogjanak a testek.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
4: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
6: Reklámot hallottak.
7: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: lát hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres
6: és a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb Rotpol akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb Rotpol akció indult. Május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyő szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
1: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés, a napos időszakokat a légmozgás veszély terejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: persoană posune zi mai ram
1: Andrei Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
3: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. A rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
4: A közösségi szintére lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillám tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozgást. Mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
3: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület. Összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a résztvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsöseket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE egyetemi könyvtár és levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
3: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat a légmozgás veszélyt erejéből. Legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 22 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

útnak indult a hét utolsó délutánja itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Szép napot mindenkinek! Ma is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5 óráig számítok a figyelmükre. Jó kis érdekességeket hozok, hétvégi programajánlókat, na meg persze itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Lost Frequencies, Zonderling és Michael Bublé után az Aerosmith klasszikusát pörgetem. Ez nem más, mint a Crazy. Ezzel kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást a munkához, amiből már remélhetőleg sokaknak csak pár óra van hátra, na meg persze jó rádiózást velünk. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Közlekedési információk.
1: A térség több útján kell még a kora délutánban, forgalutánban forgalomkorlátozásra számítani az autósoknak, így például dolgoznak.

0: közlekednek az M86-oson, szintén kaszálás zajlik. Emellett pedig vasárnapig tart még az országos közlekedésbiztonsági akció a Roadpol Track and Bus ellenőrzése. A fokozott kontroll során elsősorban a teherautókat és autóbuszokat vizsgálják hazánk útjain, kiemelten ellenőrzik a vezetési és pihenőidők betartását, a veszélyes áruk szállításának szabályait, valamint a járművezetők és a járművek okmányait, jogszerű tartózkodását. Ezzel a rendőrség célja a balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság javítása. Vasárnapig tart tehát az ellenőrzés az egész ország területén. Vezessenek óvatosan!
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a

0: A tökéletes kiinduló pont az Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
5: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
4: Érezd velünk az igazi liba bőrt.
6: Jegyek www.legfunk.com.
4: Mozogjanak a testek.
7: Reklámot hallottak.
8: És most.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Vanilla Ice és az Ice Ice Baby szólt a 99.8-on az elmúlt percekben, május 8-án, amikor is a Mihályok ünnepelnek, Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel. És nem mellesleg ez a nap a humanitás és az önzetlen segítségnyújtás világnapja is, és ekkor ünnepeljük a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom napját. A dátum nem véletlen, hiszen ezen a napon született Henri Dunant, a Nemzetközi Vörös Kereszt alapítója, akinek kezdeményezése nyomán létrejött a világ egyik legnagyobb segélyszervezete. A mozgalom ma már 192 országban van jelen, ahol önkéntesek és szakemberek milliói dolgoznak azért, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott embereknek, legyen szó természeti katasztrófáról, egészségügyi ellátásról, véradásról vagy szociális segítségnyújtásról. A szervezet világszerte emberek millióinak nyújt támogatást. Jelenleg mintegy 14 millió önkéntes és munkatárs segíti a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold munkáját, hogy a legnehezebb helyzetekben élők számára is elérhető legyen az élelem, az ivóvíz és az egészségügyi ellátás. A mai nap tehát jó alkalom arra, hogy megköszönjük mindazok munkáját, akik nap mint nap másokért dolgoznak. Tehát május 8-a van a Vörös Kereszt világnapja.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

James Hype, Don't Wake Me Up, ez a tavalyi siker forgott a 99.8-on, hamarosan pedig 2 óra, úgyhogy Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza, és folytatjuk a délutánt. Programajánlózunk, szólnak a jó zenék, na meg persze, hozok még érdekességet a mai naphoz kapcsolódóan, ne menjenek messzire!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb rotpól akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszert nagy segítséget jelent, például konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülörgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb rotpól akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki. Az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyő Szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetésre jutalmazott.
0: Sporthírek.
2: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy perccel vagyunk, 4:30 előtt folytatódik a délután. Itt a Körmendi kedvenc rádiójában a 99.8-on. Én pedig továbbra is Tóczeli vagyok, tartsanak velem. 5-ig biztosan itt leszek az éterben, és a jó kis érdekesség mellett természetesen szemezgetünk a hétvégi program kínálatok közt is, valamint szólnak továbbra is a jó zenék, ezzel is felpörgetve a hét utolsó munkanapjának utolsó óráit. Tartsanak velem Sugar Babes és Paul Simon indították az órát, Leona Lewis pedig érkezik a folytatásban, tőle indul most a Thunder, de itt lesz a Queen Bee legfrissebbje is, ami nem más, mint a Láthatatlanul. Jó rádiózást!

Timbaland, Nelly Furtado és a Man in After Dark című közös szól 2010-ből az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Nem a pályán, hanem az online térben is összecsaptak Vasvár megye legjobb sport egyesületei, sportcsapatai, a közönség pedig döntött. A tavalyi év legjobb vasi férfi csapata címet a Szarvaskent Sportegyesület labdarúgói szerezték meg a közönség szavazáson. A futballcsapat olyan nagy neveket előzött meg, mint az Égis Körment kosárlabdázói, a Haladás, a Szent Gotthárd vése, vagy a Celdömölki vése. A címet pedig az egyik legemlékezetesebb mérkőzéssel vívták ki, ami ugye elég nagy tömeget mozgatott meg, ez pedig nem más volt, mint a Szarvaskent Ese és a Ferencváros összecsapása, amit szerintem a mai napig nagyon sokan emlegetnek. A díjat a klub részéről Vörös Zsolt elnök és Tompa Robert technikai vezető vették át. A női csapatok versenyében pedig a Körmend Women Basketball Klub lett a közönség kedvence, akik néhány év alatt igazi közösséggé nőtték ki magukat, ma már több mint 50 fiatal kosárlabdázó

0: please.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Ha egy igazán jó családi programot keresel, irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
6: Május 9-e Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
5: Érezd velünk az igazi libabőrt.
7: Jegyek www.luxfunk.com.
5: Mozogjanak a testek.
8: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az Alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
9: Reklámot hallottak.
1: És most
4: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen egy hét múlva május 15-én pénteken este 9 órakor a 4-es Street koncertezik a Batthyány Örökség Központban. A bandától talán a legismertebb dala Mesélek a bornak, de azóta már számos új dal látott napvilágot, így például sokaknak nem ismeretlen, mert a 10 éven át az erdőben nem jártam, vagy az ilyen az élet. Na, ezek azok a dalok, amiket biztos hallhatnak ma este a Batthyány Örökség Központban. A kapunyítás este 7:30 lesz, a koncert kezdése pedig 9 órakor várható. Érdemes még rákattintani a jegyvásárlásra, hogyha nem szeretnének lemaradni, tehát a 4-es Street remek koncertjéről. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok hozzá mindannyiuknak, és hogyha már szóba kerültek a fiúk, akkor tőlük hozok egy jó kis dalt, ami remélhetőleg elhangzik a koncert keretein belül is, ez pedig az újdonságuk, a Víz alatt maradok. Jó rádiózást!
2: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az

végéhez közelítünk, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délutánt. Ne menjenek messzire, hiszen a mai naphoz még kapcsolódik egy jó kis érdekesség, hiszen ma van a magyar fagylalt napja, és Körmenden is több helyütt tudnak ma fél áron fagyizni. Hozom erről is a részleteket, na de persze szólnak továbbra is a jó zenék, illetve a Sinkovics Imre Filmszínház kínálata közt is csemegézünk. Várom vissza önöket!

0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó ár diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, a rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
7: A közösségi szintéren lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillán tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
10: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület, összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a részvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
10: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
10: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: És most. a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

délután egy újabb órája startolt el. Nemrégiben itt a 99.82 perccel vagyunk, 4:15 előtt, én pedig továbbra is Tóth Czoli vagyok. Tartsanak velem, programajánlózunk ebben az órában, hiszen a hétvégén egy egész napos rendezvényt szerveznek Dörösként, hiszen a jubileumok napja lesz. Erről hallhatnak majd részleteket Horváth név Varga Marietta polgármestertől itt a 99.8-on. Aztán csemegézünk a Sinkovics Imre Filmszínház hétvégi kínálata közt is. Érdemes lesz velünk tartani. Mindezt pedig kiegészítem jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy Meghan Trainor és a 30 Seconds to Mars után Gossip érkezik, és a Move in the Right Direction. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Jubileumok napja lesz az előttünk álló hétvégén Döröskén. Egy egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. Változatos programokkal várják az érteklődőket, hogy mire is számíthatunk, ha ellátogatunk a vasi településre. Azt a következőkben Horvátné Varga Marietta polgármester ajánlja a figyelmünkbe.
2: A nap egyik különleges zenés ébresztő felvonulással indul, amelynek célja, hogy a falu lakói együtt kezdjék a lapot. A gyülekező reggel 7:45-kor történik, majd a felvonulás során közösen felébresztik a települést. A nap folyamán várják az érdeklődőket, többek között horgászverseny, közösségi események és kikapcsolódási lehetőségek. Ezek mind azt szolgálják, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek egymáshoz és a település értékeihez. Az ünnep csúcspontja a püspöki szentmise, amely délután 18 órakor kerül megrendezésre. Ez az esemény nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is kiemelt jelentőségű. A nap zárásaként egy látványos tűzijáték teszi teljessé az ünnepet, 9-kor lesz este. A rendezvény Döröske község önkormányzata és az egyházközség közösen szervezi. Mi egyházközségi lelkészkarához tartozunk, a plébánosunk Orsos Zoltán atya, a püspöki szentmisét viszont dr. Székely János püspök úr fogja celebrálni. Egész napos programok minden korosztálynak, ünnepi szentmise és látványos zárás tűzijátékkal, nem csak emlékezünk, hanem együtt ünnep. Döröske jubileum nem csupán egy esemény, hanem egy közösségi élmény, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. A cél, hogy aki ellátogat, az ne csak résztvevő legyen, hanem részévé váljon ennek az élő hagyománynak. 7 óra 45-kor indul a reggeli ébresztő, zenés ébresztő, amelyet a körmendi fúvózenekar fogja a cseflegi mazsoretteket kísérni, és ez az egész főutcán végig fog vonulni, elmegyünk a templomig, és akkor utána a templomnál, a templomról előadást tart a falu szülöttje Nagy Gábor atya, aki Körmenden plébános jelen pillanatban. Majd az előadás után átmegyünk a volt iskolához, ott ilyen színi előadásban, ilyen történelmi óra keretében lesz a településnek a történetéről szó, majd 3 ének előadást fog tartani a volt település születje Benkő Tibor, ő fog énekelni nehéz az iskolatáskat, tehát az iskolával kapcsolatos énekeket, majd a kopjafánál megfoszorozzuk a régi tanáraink, pedagógusaink, akik fel vannak sorolva, és ezután fogunk menni át a mérlegházhoz, közösségi tér, ott meg lehet tekinteni a mérleggyűjteményt, illetve az utolsó tanárunknak a lánya, a Huszár Ildikó, őneki a festményei lesznek kiállítva, ezután pedig 13 órakor lesz Medi Szeniónak fellépni. Majd ezt befejezően lemegyünk a tóhoz, és a tónál 2 órakor egy ilyen késői ebéd lesz.
3: Bográcsos?
2: Hát nem bográcsban, hanem üstbe kell főzni, mert sokan leszünk, reméljük, hogy sokan leszünk. És közben meg már vége lesz a horgászversenynek, 14 órakor, és akkor ott mérlegelés, eredményhirdetés lesz, majd Puskás Norbert ügyvezető úr fog a tóról előadást tartani. Ezután pedig meg már készülni kell a püspöki szentmisére, illetve 3-6-kor az országgyűlési képviselőt várjuk egy rövid beszéd köszöntőre, és akkor 18 órakor kezdődik a püspöki szentmise. A közösségi szintére lesz ugráróvár a gyerekeknek, akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve a csillagtetoválás, igen, az is a tóparton.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
4: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
3: Érezd velünk az igazi liba bőrt.
5: Jegyek www.lexfunk.com.
3: Mozogjanak a testek.
6: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek.

0: Jaguar Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
0: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mozi ajánló.
1: Izgalmas filmekkel várja a mozi rajongókat a hétvégén is a Körmendi mozi. A művészet kedvelőknek igazi különlegesség lehet a ma délutáni az Exhibition on Screen sorozat Michelangelo szerelem és halál című filmje. Az angol dokumentumfilm lenyűgöző utazásra hívja a nézőket Firenze, Róma és a Vatikán ikonikus helyszíneire, miközben Michelangelo életét és művészetét mutatja be látványos felvételekkel és művészettörténészek közreműködésével. A vetítés 17 óra 30-kor kezdődik. Este 7:30-tól érkezik a Michael című életrajzi film, amely Michael Jackson életét dolgozza fel. A nagyszabású alkotás bepillantást enged a popkirály karrierjébe, a Jackson 5 korszaktól egészen világsztárrá válásig. A filmet ma és szombaton is műsorra tűzik. A családokat a Charlie a csodabölöki várja. Szombaton és vasárnap délután az animációs film főhős egy szuper képességekkel rendelkező kutyus, aki gazdiával együtt kalandos küldetésre indul. A divat és humor rajongói sem maradnak újdonság nélkül, megérkezett ugyanis az Ördög Prádát visel 2 is, a legendás Miranda Priestly újra visszatér a divatvilág élére, természetesen az eredeti szereplő gárdával. A vígjátékot szombaton és vasárnap is láthatják rajongók, szombaton 7:30-tól, vasárnap pedig délután 5 órától. Tehát dokumentumfilm, életrajzi mozi, családi animáció és hollywoodi vígjáték is szerepel a hétvégi kínálatban, tehát érdemes időben jegyet váltani és egyet kikapcsolódni a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházba. Kellemes kikapcsolódást mindenkinek hozzá!

Közelítünk egy újabb óra végéhez. Négykor Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, egy újabb hírblokkot hoz nekünk, viszont a délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek a készülékektől. Számítok mindenképpen a figyelmükre a véghajrában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Ha egy igazán jó családi programot keresel, Irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
6: És a Veréb Tomi.
5: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
6: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb Roadpool akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
5: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
4: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második fél évében legalább 4,5-ös tanulmányi átlaguk volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb Roadpool akció indult. Május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyő Szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
4: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

2 perccel 4:45 előtt járunk. Az utolsó órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Catherine and the Waves és Shawn Mendes indították el az órát. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Rácz Gergő és Orsovai Reni, ahol jár című legfrissebb közösükkel megyünk tovább, aztán hamarosan még a mai naphoz kapcsolódó jó kis érdekességet hozok, amit szerintem így, hogy közeledik a munkaidő vége, érdemes lesz kihasználni, füleljenek majd.

Ma van a Magyar Fagylalt napja, ebből az apropóból pedig Körmenden is néhány cukrászdában ma féláron lehet fagylaltozni. A kritérium az, hogy minimum 4 gombóc fagylaltot kell vásárolni, és legalább 4 félét, úgyhogy munkaidő letelte után irány a mini cukrászda, vagy akár az eszkimó cukrászda, és fagyizzanak ma egy jót féláron. Nálunk pedig Science Peace és a Cög elől forog a folytatásban itt a 99.8-on, de szól majd a Valmar és az Áldás és Átok című legfrissebbjük is. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Ha egy igazán jó családi programot keresel, irány Döröske. Több mint 780 éves múlt, 750 éves templom és egy 50 éves tó vár rátok. Május 9-én zenés felvonulás, horgászverseny, élmények kicsiknek és nagyoknak, este ünnepi szentmise és tűzijáték. Gyertek el együtt, találkozzunk Döröskén!
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
6: Május 9-e, Symbol Budapest, Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick, DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
5: Érezd velünk az igazi libabőrt.
7: Jegyek www.legfunk.com.
5: Mozogjanak a testek.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Tegnap este folyamán némi csapadék mennyiség érkezett hozzánk is, úgyhogy a föld, illetve a növények is fellélegezhettek. Na de hogy mire számíthatunk a hétvégén, illetve a jövő héten, azt a következő percekben Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője árulja el nekünk.
1: Szép napot mindenkinek, összességében azért így a Rábától nyugatra eső területeken hullott inkább csapadék, Rábától keletre ott inkább már csak elenyésző, de például az őrség is ilyen hektikus volt egyébként, mert Gasztony, Kerka falva 1 mm mért, Rába gyarmat 2, de Szalafön 8 mm hullott, tehát ott is volt, ugye, hogy a záporok éppen elérték az adott területet. A Szombathelyi kis térségben itt 5-7 mm volt a jellemző, egész nagy területen, Szombathelyen magában és a környezetében is 5-7 mm, és valóban a kőszegi kistérség, a Peresnya, Kőszeg, a Hungarometes észlelők 12-15 mm-t mértek, másik ilyen góc a Soproni kistérség volt, ott is 13-17 között, ugye a több zápor zivatar is átvonult, úgyhogy az országban aztán inkább a kevesebb volt a jellemző, 5 mm alatt is, sőt 1-2 10 mm, csak gócokba fordult elő jelentősebb. Az ivatar például Szolnok mellett volt egy 22 mm-es gyors felhőszakadás, de ezek kis területre torrottak. Még azért azt mondom, itt ez a nyugati rész egész jól járt, tehát megkezdődött talán egy változás, mert azért látszik a közelebbi középtávú prognózisokból, hogy azért lesz még csapadék a következő 1-2 hétben is. Talán nincs még annyira ok a kesergésre. Bízunk benne, hogy ezek a modellek be is válnak, itt meg is érkezik a csapadék. Hát itt a hétvégén azért ugye a szombati napon van esély, délutáni esti órákban szórványosan kialakuló záporokra, zivatarokra. Ezek területi átlagban nem lesz sok, de kisebb gócokba előfordulhat itt is esetlegesen 5 mm körüli vagy fölötti csapadék. És a hétvégén belül csak ezeket a záporokat kíséri élénk szélként általában. Tartósabb szél erősödésre majd vasárnap délutántól lehet számítani, akkor majd megközelít minket egy front, és tartósan délnyugatról megélénkül a szél, tehát a vasárnapi délutáni órákban és az esti órákban, addig általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Mondom, ezeket a szombat délutáni záporokat, zivatarokat leszámítva, és a felhők mellett azért néhány órás napsütés minden nap várható. A legtöbb talán a vasárnapi napon, akkor átmenetileg egy szárazabb levegő érkezik a front előtt. Ez a front majd egy hidegfront formájában hétfőn délutáni esti órákban érkezik. Az éjszaka és kedd délelőtt időjárását határozza majd meg. Ott akár jelentősebb csapadék is hullhat ebből a hidegfrontból, meg nagyobb területre is, mint a tegnapiból. Ott addig kellemes idő is várható általában, szombaton ilyen 20-22 fok körül, vasárnap akár 23-24 fok is lehet a maximum, éjszakánként pedig jellemzően olyan 10 fok körüli minimumokra lehet számítani. Gyenge lesz éjszaka a szél, úgyhogy ettől a kis csapadéktól is már erősebb harmadképződésre lehet számítani, mint ahogy azt mondta, mai éjszakán is már volt. De hát azért lehetett látni, aki korán kelt, hogy az a kis eső is mennyire megfrissítette a növényzetet, még a színek is. Ezek a májusi üdezöldek még üdépek voltak, tehát azért bízunk benne, hogy majd ez azért többször is előfordul a következő 1-2 hétben.
0: Bízunk benne, mi is köszönjük szépen a tájékoztatást és az információkat Pétervári Tibornak, a Hungaromet Vasi észlelőjének, tehát a hétvégén jó időnk lesz, ami kedvez a szabadtéri programoknak.

ennyi volt mára, illetve a hétre a délután itt a 99.8-on. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, aztán pedig szólnak továbbra is a jó zenék nálunk, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, és egyben megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Tóth Cilit hallották az elmúlt 4 órában, hétfőn pedig ugyanígy a szokott időben 1 és 5 között várom majd önöket egy jó kis hétindító délutánnal, tartsanak akkor is velem. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést, feltöltődést, na és jó pihenést, mellette pedig jó rádiózást a Körmend FM-mel. Hétfőn találkozunk. I

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési, felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag azbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
3: A közösségi szintére lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillag tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozgást. Mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
2: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdiért Egyesület. Összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdiért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a részvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csak nem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat. az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
2: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb rótpól akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
4: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
3: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület városszépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termékvásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb rótpol akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyőszervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
3: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, a rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
2: A közösségi szintére lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillán tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
1: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület. Összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a résztvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat. az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb rótpól akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételt, konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület városszépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb rótpól akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki. Az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyő Szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
1: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: These beautiful things that I've got.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési, felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horvátné Varga Marietta polgármester.
3: A közösségi szintéren lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillán tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
2: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület, összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a résztvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csak nem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
1: Sporthírek.
2: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. Rápangolva!
1: Rápangolva! Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
1: Rád hangolva.

Arasban senkivel. Gédorba szúrják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés. Meghirdették a Körmendváros jó tanuló, jó sportoló pályázatát. Újabb Rotpol akció indult. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rá szorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmendváros jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második fél évében legalább 4,5-ös tanulmányi átlagok volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület város szépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb Rotpol akció indult, május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója, országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését, többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik Ernyő Szervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetéssel jutalmazott.
0: Sporthírek.
1: A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, a rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola a következő tanévre, közölt az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázó tó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált közúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörösskén a jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horváthné Varga Marietta polgármester.
2: A közösségi szintéren lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik. Tehát, hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillám tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozgást. Mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
1: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület. Összefogás a parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton, közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a részvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat. az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá.
0: Sporthírek.
1: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, majd napközben az ország nagy részén már nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénklökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás, napközben 24 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója ráfangolva.
1: Let's get down to business.

kell, hogy fogjam, érezzem, értsem. Úgy bizseregjen tőlem minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgy, hogy útra kell, nem úgy megtaláljam. Ma soha nem látott kincsem.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt is, aki ugyanazon a gépen utazott. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén szombaton érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén, 15-en meghaltak és több tucatnyian rekedtek a föld alatt. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy hatalmas szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok a délután folyamán. Napközben 21-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a fő devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: majda bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid, dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt,
1: magzatod, hangedre.

van úgy is, hogy csak úgy heverésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak, de korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra, most kell fognod, pörgessük fel az időt. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kora nyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Izrael ismét légi csapásokat mért Dél-Libanonra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti Tura községben a múlt éjjel 4-en haltak meg, 8-an megsérültek. Izraeli dróntámadás ért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök szerint az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael